Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Česká rocková scéna.